Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lancszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön, csak postorozzon.

szenved és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa embere pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni? Vajon maradt-e még talpa embere pusztulás közepén, s mit kell?